0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Viszmajor helyzetet hirdetnek majd az aszály miatt. Biológiai gyérítéssel indul a harc a szúnyogok ellen. Még napos és száraz lesz az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek igen víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Idén is megtartják a Botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, délutántól viszont nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és egyre több felé jöhetnek majd záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Budapesten 21 fok valószínű. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Hajnalban 3-10, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Sokan szeretnék segíteni a meteorológusokat. Megkezdődött tegnap a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. Délutántól már záporok is jöhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 4500-an segítenék a meteorológusokat. Ennyien jelentkeztek a Hungaromet ZRT önkéntes meteorológiai hálózatába az ország minden részéről. A regisztrálók, köztük magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok vállalnák, hogy kihelyeznek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást. A berendezés rögzíti a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A szervezet a következő hetekben dönti el, kicsatlakozhat a mérőhálózathoz. Ismét illegális gyümölcs árusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes, romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Az árut megsemmisítették. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetet, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki.
1: Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a Gyulai Vár lábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békés Csabáig. Az ötnapos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastag a felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó barátaim, csicsergős csütörtököt továbbra is mindenkinek. Esni essen, csak ezt a szelet, ezt tudnánk már feledni. Tegnap már jobb volt a helyzet némiképp. Reméljük, hogy ezek a hajcibálós időszakok lassacskán majd elröppennek, elszállnak szó szerint. No, remélem tudtunk pihenni az elmúlt éjszaka folyamán, és ez a mai nap nem lesz nehéz. Pikpak roppognak itt alattunk a napok tekintettel arra, hogy már elértünk lassacskán május közepére, 14-e a sorszám. Utakon tessék szíves lenni, vigyázni, jó, felfordulásokat inkább elkerülni. Én meghozom a zenéket, és természetesen majd az egyéb rock történeti nyalánkságokat is. Megnézzük majd, hogy ki a híres születésnapos, vagy hogy melyik volt az a legendás együttes, amely 1988-ban e napon újra egyesült.
1: Igen.
0: Egyes feljegyzések szerint. Vagy egy másik, ami meg 80-ban debütált. Hát szerencsére azért van miből válogatni. Ami pedig a zenéinket illeti, majd egy kis Stone Temple Pilot, Queen, kezdésnek meg legyen mondjuk Van Halen. 103.9 Rock FM, jó reggelt!

0: közlekedésről, csak úgy nézem.
1: Rock közlekedés.
2: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Útszűkülettel kell számolni a 13. kerület Párkány utca, Révész utca kereszteződésben, illetve egy lezárt kerékpárossával az Üllői úton a Korányi Sándor utcánál. Vigyázzunk a kétkerekűekre.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hétnél tartunk, drága hallgatók. Remélem, hogy mindenki, aki elindult ez idáig békében és nyugalomban tölti a csütörtököt. Most hírek, információk, közben már rápillantottam. Ma van a Táncolj úgy, mint egy csirke nap. Még nem néztem utána, de nem is biztos, hogy fogok. Az viszont biztos, hogy majd felcsapjuk a rock lexikont. Jó, és zenélünk is. Hírek után majd Bon Joviék, meg a Whitesnake.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Viszmajor helyzetet hirdetnek majd az aszály miatt. Biológiai gyérítéssel indul a harc a szúnyogok ellen. Még napos és száraz lesz az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Idén is megtartják a botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, délutántól viszont nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és egyre több felé jöhetnek majd záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Budapesten 21 fok valószínű. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Hajnalban 3-10, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog csütörtököt mindenkinek. No, hát például The Clash, 1982, Combat Rock. E napon jelent meg a zenekar 5. stúdióalbuma, amely olyan slágereket tartalmazott, mint Should I Stay, Should I Go? Aztán a Yardbirds egykori énekese, Keith Ralph, 33 éves korában otthonában hunyt el áramütés következtében a napon, miközben egy nem megfelelően földelt elektromos gitáron játszott. De 1980-ban megjelent a Def Leppard első nagylemeze, On Through the Night, amely még inkább a heavy metal irányvonalat képviselte a későbbi slágeresebb hangzásuk előtt. És hát egy szomorú dátum is, 1998-ban e napon hunyt el Frank Sinatra. Bár elsősorban a pop és a swing ikonja, gyakorlatilag az ő karaktere és legendás figurája a komplett globális zenevilágot megrázta. 103.9 Rock FM? Akkor mi lenne, ha mondjuk Should I Stay, Should I Go? Ha már emlegettük.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is félpályás lezárás van a 15. kerületben, a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál, illetve lezárás a 11. kerületi Török-Bálinti úton a Felső Határ és a Spanyolrét út között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Ha több fronton kell helytállnod,
7: le kell adni a prezentációt.
6: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
8: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
10: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Sokan szeretnék segíteni a meteorológusokat. Megkezdődött tegnap a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. Délutántól már záporok is jöhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 4500-an segítenék a meteorológusokat. Ennyien jelentkeztek a Hungaromet ZRT önkéntes meteorológiai hálózatába az ország minden részéről. A regisztrálók, köztük magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok vállalnák, hogy kihelyeznek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást. A berendezés rögzíti a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A szervezet a következő hetekben dönti el, kicsatlakozhat a mérőhálózathoz. Ismét illegális gyümölcs árusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes, romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Az árut megsemmisítették. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
12: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány eset, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki.
11: Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a Gyulai Vár lábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békés Csabáig. Az ötnapos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát félveteszem fel a kérdést, hogy ismernek-e Bonifácot. Minden esetre Gyöngyit talán inkább. Mit kettejüket lehet a mai napon köszönteni? A folytatásban Rögvest majd Smash Mouth, Aerosmith, ő pedig

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na, csak rátipegtem én erre az aknamezőre, amit már korábban megemlítettem. Szóval táncolj úgy, mint egy csirkenap a mai. Ez egy ilyen nem hivatalos világnap, de gyakorlatilag egyébként nem is csirke, hanem kacsa. Csak angolul ugye chicken dance. Ezelőtt tiszteleg a mai nap. A dallamot ugye egy svájci harmonikás, bizonyos Werner Thomas írta az 50-es években. És hogy miért május 14-e? Semmilyen mélyebb történelmi oka, egyszerűen egy vidám tavaszi alkalom a közösségi mókázásra. Hogyan kell megünnepelni, ha valaki rácsatlakozna? Roppant egyszerű. A lényeg a négy ikonikus mozdulat, a csőrt átoktatása kézzel, a száncsapkodás a könyökkel, a fenékrázás és az elmaradhatatlan taps. Úgyhogy nagyon boldog táncolj úgy, mint egy csirkenapot, vagy hát kacsatánc napot mindenkinek. Van egy másik, az legalább ennyire hangzatos. Amerikai föld alatti építészet napja. Ezt a napot egy Malcolm Wells építész alapította, aki a föld alatti és a földdel fedett lakóházak legnagyobb szószólója lett. Célja felhívni a figyelmet a környezet tudatos építészetre. Mert hogy ez az úriember, ez a Wells hitt abban, hogy a föld alatt vagy földdel borított épületek energiatakarékosabbak, jobban szigeteltek, és hagyják, hogy a természet növényzet visszafoglalja a felszínt. Egyébként, ege, lássuk be, nem mond a bácsi butaságokat. Legalábbis talán picit hasznosabb, mint a táncolj úgy, mint egy csirkenap. Na, 103.9 Rock FM, boldog születésnapot mindenkinek, aki ma ünnepel, és persze majd megnézzük, hogy ki az a híresség, akivel ezt egy napon teszik. Addig pedig, ahogy ígértem, Smash Mouth!

0: 99. Rock FM.
1: Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

0: Rock FM.
1: 7:30. A Bonifácokat és a Gyöngyiket ne feledjük. Na, hírek, információk. Aztán majd megnézzük a híres születésnaposunkat. Legendás figura ő, úgyhogy igazán lehet vele büszkélkedni. Hírek után pedig majd Creedence.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Drónok csapódtak be tegnap Kárpátalján. Ritkábban kaszálják majd a gyepet a fővárosban. Délutántól egyre több felé jöhetnek záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Heves orosz dróntámadás érte tegnap Kárpátalját. Több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett volt. Találat érte egy vasútállomás transzformátorát és egy ipari létesítményt is. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a térség ellen. A dróntámadás miatt Orbán Anita külügyminiszter mára bekérette a budapesti orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, valamint felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök tegnap az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter közölte, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. Az üzemanyag biztonság érdekében a MOL újabb készleteket szabadít fel, ezt továbbra is védett áron biztosítja. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. A csapadék eloszlás hektikus volt, várják a gazdálkodók a csapadékot, minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Ritkábban kaszálnak majd Budapesten. A főkert az aszályos tavasz miatt új protokollt vezet be a kezelésében lévő zöld felületeken. A szakemberek csak ott nyírják majd a füvet rendszeresen, ahol az szükséges, például egy keskeny sávban az utak, járdák, kerékpárutak mellett, hogy a növényzet ne akadályozza a közlekedést. A parkokban viszont a szokottnál akár 5 centivel is magasabban tartják a gyepet, hogy több nedvesség maradjon a talajban. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, délutántól viszont nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és egyre több felé jöhetnek majd záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Budapesten 21 fok valószínű. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Hajnalban 3-10, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 1039 Rock FM.
1: Jó reggelt, jó utat,
0: és boldog születésnapot annak, aki ma ünnepel. Hát kérem tisztelettel, egy 1962-es karizmatikus, különös figura, akivel el lehet büszkélkedni. Ian Astbury, a post-punk sámánja, a brit The Cult énekese. Astbury gyerekkor óta lenyűgözte az észak-amerikai őslakos kultúra, egyébként Kanadában is élt fiatalon, és ez a fajta miszticizmus végigkíséri a pályáját, mind a dalszövegeiben, mind a színpadi megjelenéseiben, ugye rojtos ruhák, kendők, spirituális tánc. Zenekarával hát a gótikus rocktól indultak, majd a Sonic Temple és az Electric albumokkal a hard rock világsztárjai lettek, ugye? Shell Sanctuary, Firewoman, vagy a Rain. Amikor az a Doors életben maradt tagjai 2002-ben újra összeálltak, őt kérték fel énekesnek, nem véletlenül hangszíne és az egész megjelenése kísértetiesen emlékeztet a néhai Jim Morrisonra. Híres a gitárossal Billy Duff-val való sevelet senélkület kapcsolatáról, ők ketten alkotják egyébként a Cult motorját, de ellentétes személyiségek. Míg Duffy a precíz rock gitáros, addig Astbury a kiszámíthatatlan, igazi ösztönlény. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Ian Astbury, a Cultból, 103.9 Rock FM, no hát akkor ünnepeljünk zenével.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat mindenkinek. Forgalomkorlátozással kell számolni a 18. kerületben a Baross utca, Vlasics-Gyula utca kereszteződésében, sávzárással a Lehel utcában, a Kartács és a Róbert Károly között, illetve a 2. kerületben a Gábor Áron utcában is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620-999-1039.
2: Rumors spread around and that takes its time. About to check outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
4: Autódarú, Kósvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
10: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
12: Megtörténik ma a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Az egészségmegőrzésre hívja fel a figyelmet a Botra felséta. Eleinte még napos lehet az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli asszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig vízmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
13: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek igen víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
12: Idén is megtartják a Botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

3.9 FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Na azért tegyük hozzá a másik születésnaposunkat is, Jan Asburyhez, ugye a Cultból. A másik születésnapos, hát ő Jack Bruce, akivel el tudnak dicsekedni a ma születettek. Ő ugye már sajnos nincs közöttünk, 2014-ben hagyott itt bennünket. Ő volt az, aki nem csupán egy basszus gitáros volt a sok közül, hanem a figura, aki alapjaiban változtatta meg a hangszer szerepét a rock zenében. Először a basszus gitár többnyire ugye csak a háttérben

fenyegette meg, a koncerten pedig abszolút szabotálták egymás játékát. Ez a feszültség adott a Creamnek egyfajta robbanékony energiát, de ez is vezetett a gyors feloszláshoz. Egyébként csellistának készült a Királyi Skót Zene Akadémián, de kirúgták, mert nem hagyták neki, hogy jazzt is játszon. Amikor Jimi Hendrix Londonba érkezett, az volt az álma, hogy találkozzon a Cream-mel. Bruce volt az, aki először engedte fel Hendrixet a színpadra egy közös örömzenélésre, ami után Clapton teljesen elképett a látottaktól. Úgyhogy kedves ma születettek, még egy Jack Bruce-t csapjunk hozzá a büszkeség listához, jó? 103.9 Rock FM? No, akkor ennek kapcsán

0: Rock FM.
1: 8:30 tartunk, és megtaláltam a történetet, ami alapján ikonikussá vált a szemüveg a Rock and Roll-ban. Na majd ezzel jó, de persze csak a hírek után, amikor Judas Priest a folytatás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Rengeteg gyümölcsöt vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Szarvas és Paks között teker ma a Tour de Hongrie mezőnye. Délutántól már záporok jöhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 4500-an segítenék a meteorológusokat. Ennyien jelentkeztek a Hungaromet ZRT önkéntes meteorológiai hálózatába az ország minden részéről. A regisztrálók, köztük magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok vállalnák, hogy kihelyeznek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást. A berendezés rögzíti a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A szervezet a következő hetekben dönti el, ki csatlakozhat a mérőhálózathoz. Ismét illegális gyümölcs árusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes, romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Az árut megsemmisítették. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
3: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki.
2: Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a Gyulai Vár lábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békés Csabáig. Az ötnapos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, délutántól viszont nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és egyre több felé jöhetnek majd záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Budapesten 21 fok valószínű. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Hajnalban 3-10, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát azért vannak érdekes kis bejegyzések. Találtam egyet például a mai naphoz kapcsolódóan Buddy Hollyról. Ugye? A legendás. Aki, hát ez 1950-es években ugye a szemüveg egyáltalán nem volt menő, főleg, hogyha valaki rock and roll sztár volt. Buddy Holly kezdetben annyira szégyelte az erős dioptriájú szemüvegét, hogy fellépések előtt levette, így viszont gyakorlatilag semmit nem látott a közönségből, vagy a színpad széléből. 56-ban e napon megpróbálkozott az akkoriban még felettébb gyerekcipőben járó kezdetleges kontaktlencsékkel. Ezek akkoriban azonban még nagyon kemény és nagyméretű üveg vagy műanyag darabok voltak, amik baromi kényelmetlenek voltak, irritálták a szemet, és szegény Buddy Holly egyszerűen képtelen volt elviselni őket a szemében fellépés közben. A menedzsere és egy optikus győzte meg, hogy ahelyett, hogy elrejtene, tegye a védjegyévé a szemüveget. És ez az optikus egy mexikói útja során, egyébként Dr. J. Davis Armistead, talált rá a jellegzetes vastag fekete keretre, amit aztán Buddy Hollynak ajánlott. Ez lett a rockzene történetének egyik leghíresebb szemüvege. Úgyhogy lássuk be, kontaktlencse kuka, Buddy Holly volt az első igazi szemüveges rockstar. Nélküle valószínűleg egyébként John Lennon sem merte volna felvállalni a szemüvegét, és a többiekről nem is beszélve. 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Útszűkülettel kell számolni a 13. kerület Párkány utca, Révész utca kereszteződésben, illetve egy lezárt kerékpárossával az Üllői úton a Korányi Sándor utcánál. Vigyázzunk a kétkerekűekre.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Új kaszálási protokollt vezetnek be a fővárosban, szabálytalankodó hajósok buktak le a Dunán. Délutántól egyre több felé lephetnek meg minket záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök tegnap az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter közölte, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. Az üzemanyag biztonság érdekében a MOL újabb készleteket szabadít fel, ezt továbbra is védett áron biztosítja. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadék eloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Ritkábban kaszálnak majd Budapesten. A Főkert az aszályos tavasz miatt új protokollt vezet be a kezelésében lévő zöld felületeken. A szakemberek csak ott nyírják majd a füvet rendszeresen, ahol az szükséges, például egy keskeny sávban az utak, járdák, kerékpárutak mellett, hogy a növényzet ne akadályozza a közlekedést. A parkokban viszont a szokottnál akár 5 centivel is magasabban tartják a gyepet, hogy több nedvesség maradjon a talajban. Szabálytalankodó hajósokat kaptak el a Dunán a vízi rendőrök. A múlt heti nemzetközi akciók keretében csaknem 160 teher, tartály, személy, illetve kedvtelési és sporthajót ellenőriztek. Legtöbbször engedélyek, okmányok, biztonsági felszerelések hiányoztak. De volt, aki ittasan vezetett, egy ember pedig ellopott egy elektronikus bóját. A hatóság 48 esetben szabott ki helyszíni bírságot, 12 alkalommal pedig feljelentést tett. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szóval Gyöngyi és Bonifác, ma meg majd Spencer Davis Group Autograph, meg egy kis Aerosmith. Utakon vigyázzunk, kéretik.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megtörténik ma a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az egészségmegőrzésre hívja fel a figyelmet a Botra felséta. Eleinte még napos lehet az idő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli asszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig vízmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek igen víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Idén is megtartják a Botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, délutántól viszont nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és egyre több felé jöhetnek majd záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Budapesten 21 fok valószínű. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Hajnalban 3-10, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

shit calm down.

103.9 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon sok dolgunk van a mai napon, rengeteg fantasztikus rockzenét kell meghallgatnunk, és hát időnk, kedvünk van hozzá, én azt gondolom, az időjárással nem foglalkozunk, szóval, hogyha valaki dolgozik, annak jó munkát, ha úton van jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket itt hallgatni, és lehet, mert hogy Iggy Pop érkezik, aki rádiós műsorvezetőként is keresi a kenyerét, mégpedig a BBC Radio 6 Music műsorvezetőjeként, de most egy időre elköszönt a hallgatóktól, mert azt mondta, hogy más projektjei vannak, ami nagyon sok rajongónál azt vetítette előre, hogy esetleg új lemezen dolgozik. Az biztos, hogy aktív, mert hogy a Coachella Fesztiválon is fellépett, erről többen írtak, mint minden koncertjéről, és más fesztiválokon is mindenképpen jelen van, illetve a 2023-as Every Loser című album óta időszerű lenne tényleg már egy új korom. Itt meg

93.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Bloodnak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de ami késik, nem múlik, tartja a mondás, és mi ragaszkodunk.

103.9 Rock FM, több mint 50 millió eladott lemez. 1969 óta írják ők a metal történelmet, és olyan örök klasszikusokat adtak a világnak, mint a Breaking the Law, vagy a Painkiller. Frontemberük pedig Rob Halford nem csak a hangjával, hanem legendás bőrfém szettjeivel is meghatározta a műfaj arculatát. Bizony, ők nem más, mint a Judas Priest, és szeptember 1-én a Papp László Budapest Sportaréna színpadát fogják felrobbantani. Hát 4 év után térnek vissza hozzánk, mégpedig friss Faith Keepers turnéjukkal. Egész eddig az Invincible Shield turnéval turnéztak, de azt befejezték, és most frisset kezdtek, és ebben mi is beleestünk, úgyhogy ennek nagyon, de nagyon örülünk, és hogy ezt az örömöt még tetézzük, állítólag idén friss albummal jelentkeznek. Itt a Judas Priest és a Living After Midnight.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt. Na most az van, hogy ha esetleg valaki elhagyná Budapestet, akkor www.rockradio.hu és online streamen is lehet bennünket hallgatni. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit, mi itt a legjobb rockzenékkel vagyunk, 0-24-ben heti 7 napon keresztül, és várjuk a jövő heti hosszú hétvégét is, meg hát várjuk az Ugly Kid Joe-t, ugye ők 2024-ben eljöttek Magyarországra az Open Road Days Fesztivál keretein belül, ekkor annyira jól sikerült a koncert, hogy egyébként jöttek még aztán 2025-ben is, de visszatérve 2024-re, Dandó Ádinak adtak egy interjút, exkluzívat, amely még mindig meghallgatható, megnézhető az említett weboldalon, és az a helyzet, hogy akkor bejelentették már, nekünk elárulták külön, titokban, hogy készül az új lemez. Na most az új lemez már majdnem teljesen készen van, 95%-ban, már csak néhány dal végső keverése van hátra, és mi alig várjuk, hogy bekövetkezzen a kiadást, de addig is Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilómot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong, és addig pedig van még néhány dalunk tőlük, ez a Superstitions.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na, akkor jöhet a Slade egyik legikonikusabb dala, a Come On Feel the Noise feldolgozása. Na, az úgy volt, hogy ez volt egyik legnagyobb robbanásuk 1973-ban, és rögtön történelmet is írt. Ez a dal az első héten egyből a brit slágerlista élére került, ilyenre előtte csak a Beatles volt képes. 4 hétig maradt a csúcson, és már az első hetekben több 100 000 példány fogyott belőle. Ennek a számnak az a különlegessége, hogy szinte teljes egészében koncertélményből született. A zenekar egy fellépésen érezte igazán, milyen az, amikor a közönség energiája visszatámad a színpadra. Innen jött az ötlet, hogy írjanak egy dalt, amit a rajongók együtt énekelhetnek velük. Ezért is lett tele skandálható részletekkel, egy igazi stadion himnuszról beszélgetünk, és a dal hatása messzire jutott. 1983-ban az amerikai Quiet Riot feldolgozta, és az ő verziójuk hatalmas siker lett az Egyesült Államokban. Ez a szám nem csak egy sláger, hanem egy igazi közönségdal. Nem hallgatni kell, hanem teli torokból együtt üvölteni. Most a Quiet Riot verzió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt! Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
8: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103 9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, de már csütörtök délután van, hiszen dél elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután kívánok. Na most az van, hogyha esetleg valaki csak online streamen tud bennünket hallgatni, semmi pánik, www.rockradio.hu, és ott vagyunk, és egyébként érdemes is bennünket nagyon durván hallgatni, mert 0-24-ben heti 7 napon keresztül a legjobb rockzenékkel vagyunk, és mi így lendülünk át azon a várakozási időszakon, ami a hosszú hétvégéhez vezet, bizony pünkösd vasárnap. Na most Aerosmith, akik ugye visszavonultak, de aztán most már így visszatérőben vannak. Tavaly One More Time címmel kiadtak egy új EP-t Youngblood-dal, és Joe Perry beszélt egy áprilisi nyilatkozatban, ahol azt mondta, hogy a banda története még nincs lezárva, és dolgoznak azon, hogy hogyan tudnák folytatni a félbeszakadt búcsú turné után. Ezek a jelek minden esetre biztatóak, de mi igenis, hogy a hivatalos bejelentésekre várunk. Ez az Aerosmith és a Dream On.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

3.9 Rock FM azt mondja, hogy az M6-os autópályán, ezt írja az Útinform, Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad, ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontban aszfaltozás miatt van lezárás. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. +36 20 999 1039 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, egy jó fun, hélen pedig mindig jó, ez a Running with the Devil.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

tőzszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

103.9 Rock FM. Na hát azt mondja, hogy ez úgy volt, hogy 1976. február 2-án a New Yorki Hunter Mountainben a The Turtleneck Inn nevű kicsi bárban megszületett egy bizonyos Twisted Sister nevű zenekar, akik aztán hát tudjuk, hogy valami egészen elképesztő sikereket értek el, és a banda nagyon rövid idő alatt, egy olyan 50 év alatt 50 éves lett, ugye 2026-1976 mindenki tud számolni, és úgy volt, hogy idén elindulnak, hogy megünnepeljék ezt az 50 éves évfordulót. Ugye 2016 novemberében álltak színpadon utoljára, Mexikóban a Monterrey Corona Northside Rock Park Meeting Festivalon adták Forty and Fuck It című búcsúturnéjuk utolsó buliát, ők akkor voltak 40 évesek, és aztán most az 50. évforduló alkalmával el akartak indulni, de kiderült, hogy Dee Snider egészségügyi problémái miatt lemondták az idei évre bejelentett visszatérő koncertjeiket. Jelenleg ennyit tudunk, amint tudunk mást is, természetes, hogy mondani fogjuk. Twisted Sister, I Wanna Rock!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

100% kilenc Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok. Hát az van, hogy mi szépen csendben, nyugodtan, az időjárástól függetlenül várjuk a hosszú hétvégét, hát meg ezt a hétvégét is, mert úgy egy kicsit előre szaladtam, de áll előttünk még egy hosszú hétvége is, úgyhogy ennek is lehet örülni, hát meg nyilván a legjobb rockzenéknek. Na most a Mötley Crüe érkezik, akik 2023-ban voltak itt a Def Leppardnal koncertezni, hát az nagyon-nagyon nagy élmény volt azért, mind attól függetlenül, hogy én így visszahallottam, hogy a hangosítása, de az mindig, valahogy a koncerteken mindig a hangosítás, de mindegy is, hát ezek azóta járják a világot, és 2026-ban a The Return of the Carnival of Sins néven indítottak egy ilyen jubileumi koncertturnét, amely a 20 éve indult eredeti Carnival of Sins turnét és a banda 45. évfordulóját ünnepli, 33 koncertet tartalmaz Észak-Amerikában július 17-e és szeptember 26-a között. Hát, aki tud, nyilván részt vesz majd ezeken. Ez a Wild Side.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na a Kiss együttessel folytatjuk, akik elvileg visszavonultak, de hát olyannyira nem vonultak vissza, hogy most például életrajzi filmjük készül, Shout It Out Loud címmel, és ez nem egy szokványos sztori lesz, hanem egy igazi rock and roll robbanás a vásznon. A rendező az ismert, annak idején videoklip rendezőként kezdte, de már nagyon-nagyon durván bizonyította, hogy ért a látványhoz, és nem is titkolja, MCG a neve, ez a film olyan lesz, mint egy Kiss koncert szakadna ránk így a vásznon keresztül, pirotechnika, smink, őrület és egy ilyen full energiás rock élmény elejétől a végéig. A sztori ugye adott, a 73-ban alakult banda Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley és Peter Criss nem csak zenekar voltak, hanem egy komplett jelenség. Ők tették a koncertet látványshowvá, ahol a rock színházzá vált, úgyhogy egy dolog biztos, Shout It Out Loud, ha csak fel annyira lesz durva, mint egy igazi kis show, akkor fel fog robbanni a mozi, hát reméljük csak képletesen. Ez a Kiss és a God Gave Rock and Roll to You.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd észak iparterület csomópontot építik át, ezért a le- és felhajtó ágat lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki, Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni, Budapest felé a külső és a középső sáv használható. Plusz 36 20 99 909, az a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és jöjjön a főnök, akinek mindig örülünk. Nevezett Bruce Springsteen, ez a Dancing in the Dark.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Autódarú, Kósvéber!
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
8: Induljon a barkácsolás kis tartsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, és annak is az utolsó órája. Hát ugye www.rockradio.hu, ott vagyunk online streamen, egyébként lehet közben cikkeket olvasgatni, amelyeket Dandó Ádi írt, mert mindegyik zseniális, és nagyon-nagyon sok információt is felrakunk az oldalra a rockzene világából. Na szóval egy a lényeg, hogy mi vagyunk, és vannak itt még nekünk a legjobb rockzenék, a Doors, akiknek egyik legismertebb és legmeghatározóbb dala 1967-ben robbant be a köztudatba, és máig a pszichedelikus rock egyik legfontosabb himnuszának számít. Hát persze, hogy a Light My Fire-ről beszélgetünk, és a védjegye tulajdonképpen ez a dala bandának. Rendszeresen szerepel minden idők legjobb dalai összegző listákon. A Rolling Stone, a rangos zenei magazin például a valaha készült legnagyobb dalok közé sorolta, miközben a számot sokan a 60-as évek ellenkultúrájának egyik legfontosabb himnuszaként tartják számon. Szóval így vagy úgy, te himnusz. Ez a Doors és a Light My Fire.

93.9 Rock FM, na azt mondja, pénteken már több lesz fölöttünk a felhő, és több felé készülhetünk záporokra, zivatarokra, helyenként esőre. A déli-délkeleti szelet élénk, zivatarok idején erős viharos lökések kísérhetik. Ez a szél, ez nekem nagyon-nagyon nem tetszik. A csúcshőmérséklet 17 és 24 fok között alakul, ez még úgy, ahogy jó. Hát, akkor be kell érnünk a legjobbakkal itt, mármint ami a rockzenét illeti, mert az időjárásról nyilván a jó ízlés keretein belül nem fogok tudni most nyilatkozni. Ez a Faith No More és az Epic.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, én pedig várok mindenkit holnap nagy-nagy szeretettel is, valami egészen elképesztően hétvégi hangulatban, mert hogy akkor már péntek lesz, és addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Mötley Crüe és a Girls, Girls, Girls.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
3: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM külváros, ide vagy oda, ez a csütörtöki rock délután, és 100% csapadék esély van szombatra, péntekre állítólag csak olyan 80-90. Nem túl jó hírek ezek, ráadásul a 18-21 foknál följebb biztos, hogy nem megyünk, így van ez csütörtökön is, de itt nem a 18 nyer, hanem a 21 fok. Ez jó, napközben száraz idővel, átmeneti felhősödéssel és napsütéssel, szerintem a napsütés inkább győzött, mint a felhősödés, sajnos a következő három napban nem így lesz. Olyannyira, hogy szombatra és vasárnapra mediterrán ciklonok jönnek, és a vasárnapi mediterrán ciklon, bár az még lehet, hogy a szombati lesz, elhűti a vasárnapot 12-15 fokra. Vigasztaljon mindenkit, hogy jövő héten sokkal-sokkal jobb időjárás jön, pláne a pünkösdi hosszú hétvégére. Kellemes délután, Klamoncsek Krisztián vagyok, vissza a 70-es évekbe, a csapat neve Starship, Jefferson Starship, a dal címe Jane.

1039 Rock FM, az útinform tájékoztatása szerint az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M7-es autópálya csomópontjánál részben a dilatációs szerkezet javítása miatt, részben pedig egy műszaki hibás teherautó miatt csak egy sáv járható, egészen pontosan a 3-as kilométernél. A torlódás emiatt 3 kilométeres legalább, és már az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat a csomópont előtt, és a lehajtó ágon is arra szólnak a járművek. Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton május 15-ig. Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától másnap reggel 6-ig, és ezen az éjszakán lezárják a Mogyoródi úti vasúti átjárót is 20 órától másnap reggel 6-ig, és van egy sávlezárás a 6. kerületben a Nagymező utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Kihagyhatatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9 Rock FM. Rock FM.

103.9 Rock FM, volt egyszer egy búcsúkoncert, 1992-t írtunk ekkor, és a Nyugati pályaudvar átalakult LGTV, egyébként stílusosan mi mássá, ha már Lokomotív GT, akkor Nyugati pályaudvar legyen, hiszen az a belváros szívében van, annak idején nagyon jól kitalálták, ráadásul Eiffel tervei alapján. Na innentől kezdve a világ egyik legjobban elhelyezett pályaudvaráról beszélünk, és megnyitásakor megkockáztatom, az egyik legszebb is volt, nem lebecsülve mondjuk a keleti vagy a déli pályaudvar jelentőségét. Búcsúkoncert után a 90-es években olyan jól sikerült az LGT munkássága, hogy még egy csomószor elbúcsúztak, igazából az LGT végét Somló Tamás halála jelentette. És ha már 1992, ugorjunk egy nagyon picit vissza, 80-as évek szuperkorszak, minden mennyiségben Steve Perry és a Journey most a Rock FM-en.

0: 93.9 Rock FM.
1: Csütörtöki rock délután csak is a legjobbakkal. Azt szokták mondani a Cutting Crew ezen dalára, hogy az egyik legjobb szerelmes dal, nem balladába ágyazva, ráadásul majdnem meghaltam a karjaidban. Ma éjszaka, wow! Klamancse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. 16 óra után a zenei folytatás Megadeth és a pusztítás szimfóniája. Ez nem szerelmes dal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM. Ha szigorúan vesszük, akkor a pusztítás szimfóniája a következő napokban érkezik. Nem lesznek olyan égszakadás, földindulásszerű záporok, zivatarok vagy özönvízszerű esőzések, mint amik nyáron tapasztalhatók, de ez a májusi három nap, vagy az is lehet, hogy több a hétvége elmúltával, picit átrendezi az időjárást. Először is megmarad a 18-21 fok, most csütörtökön még alapjaiban napos idő van, és egészen jók a hőmérsékleti értékek is, átmeneti felhősödéssel, aztán péntektől zivatar jön, általában szeles nappal, és már csak 12-18 fokról beszélünk. Szombatra a csapadék előfordulási valószínűsége 100% az előrejelzések szerint, zivatarok jönnek dörgéssel, villámlással és egy mediterrán ciklon, és ez a mediterrán ciklon furcsán alakítja a szombati időjárás, mert a záporok hatására még lehet akár 21 fok is, de vasárnap már nem. Nagyon hasonlóan záporok, zivatarok, illetve esőzés jöhet, megint egy fránya mediterrán ciklonnal, de vasárnapra már csak 12-15 fok van, és a jövő hét ebből építkezik, eső ide, vagy eső oda. Kellemes délutánt kívánok, Lavoncsek Krisztián vagyok. Az Útinform információi szerint az M0-as autóút déli szektorán keleti irányban az M5-ös felé az M7-es autópálya csomópontjánál részben a dilatációs szerkezet javítása miatt, részben pedig egy műszaki hibás teherautó miatt csak egy sáv járható a 3-as kilométernél. A torlódás emiatt legalább egy órája 3 kilométeres folyamatosan, és az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat a csomópont előtt, és a lehajtó ágon is araszolnak a járművek. Két balesetről tudok Budapestről, a 8. kerületben történt az egyik a Dologház utcában, és a 12. kerületben történt a másik a Németvölgyi úton. Lezárás van továbbra is a 11. kerületben a Török-Bálinti úton május 15-éig, illetve éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától másnap reggel 6-ig, és ezen az éjszakán lezárják a Mogyoródi úti vasúti átjárót is 20 órától másnap reggel 6-ig, valamint van egy sávlezárás a 6. kerületben a Nagymező utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván!

93.9 Rock FM 80-as évek szuperklasszikusok sorban. Ha soft rock, akkor The Cars és a Drive 1984-ből. Ez a dal sosem lett amerikai listavezető, és mégis mindenki megjegyezte örökre. Ráadásul a Cars jobbnál jobb dalokat csinált pont a 80-as évek kellős közepén évekig, és nagyon sokan mégis csak erre az egy dalra emlékeznek. Utazzunk haza, majdnem ugyanezek az évek, Bikini és a Kivisz haza. Néhányan azért hozzászokták tenni az elmúlt évtizedekből, hogy részegen Kivisz haza. És hogyha valakinek ez nem elég, akkor 80-as évek még mindig a Rock FM-en Kiss és a Crazy Nights most.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton május 15-éig. Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától másnap reggel 6-ig, és lezárják a Magyaródi úti vasúti átjárót ma éjszakára 20 órától másnap reggel 6-ig, valamint van egy sávlezárás a 6. kerületben a Nagymező utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van még mindig a Pesti úton, napközben is sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, útszűkület a Mester utcában, illetve lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában és a 17. kerületben a Szabadság utcában is. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton és sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, valamint forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca Vlasics-Gyula utca kereszteződésben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, az eredeti, mindig az eredeti, a csapat neve Guess Who, és ez az American Woman. Sokan Lenny Kravitztől ismerik a dalt. Lenny úgy jött vissza a 2000-es évek fordulóján, mármint hogy a 90-es évekből lettek a 2000-es évek. Néhányan 100-as éveknek is szokták ezt mondani, mert hogyha 80-as, 90-es, akkor utána ugye 100-as éveknek kell jönni, és kötelezően, hogyha elmúlt a 2005 és a 2009, akkor mi jön utána? 10-es évek, meg amiben most élünk, a 20-as évek. Szóval akkor hogy is kell ezt helyesen nevezni? Hát jönnek a 2000-es évek valahogy, mindenféleképpen. És Lenny Kravitz munkássága, aki nem csak az Gain-nel lett óriási, hanem az American Woman feldolgozásával. Lenny egészen pontosan 1991 óta nagy sztár, hiszen az első igazi sikere az amerikai slágerlistán az It Ain't Over, Till It's Over című dal volt. Kellemes délután, Klomoncsek Krisztián vagyok. Az Útinform információi szerint az M0-as autó déli szektorán keleti irányban, az M7-es autópálya csomópontjánál részben a dilatációs szerkezet javítása miatt, részben pedig egy műszaki hibás teherautó miatt csak egy sáv járható a 3-as kilométernél, de most már órák óta, és a torlódás is időről időre 3 kilométeres, és már az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat, a csomópont előtt a lehajtó ágon is araszolnak a járművek. Budapesten korábban baleset történt a 8. kerületben, a Dologház utcában, és olyanokat tudok még a fővárosi közlekedésből, hogy lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton még holnap is, nem csak ma. Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 óra és másnap reggel 6 óra között, és lezárják a Mogyoródi úti vasúti átjárót ma éjszakára 20 órától másnap reggel 6-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM a csapat, amelyik a 80-as években sem ekkorát sem ment, de ahogy beköszöntött a 90-es évek, 1991-ben minden idők egyik legjobb szerelmes balladáját állították csatasorba, és nyertek is vele. Megismerte őket az egész világ, a csapat neve Extreme, és az volt a More Than Words. Ez pedig a Get the Funk Out, amikor a funky ritmusokat picit ötvözzük a rockkal, hát valami ilyesmi lesz belőle. Vissza a 80-as években, aki igazán nagy sztár volt, pont az évtized kellős közepén

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton május 15-éig. Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától másnap reggel 6-ig, és lezárják a Magyaródi úti vasúti átjárót ma éjszakára 20 órától másnap reggel 6-ig. Valamint van egy sávlezárás a 6. kerületben a Nagymező utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van még mindig a Pesti úton, napközben is sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, útszűkület a Mester utcában, illetve lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában és a 17. kerületben a Szabadság utcában is. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton és sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, valamint forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlasics-Gyula utca kereszteződésben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Csütörtöki rock délután csak is a legjobbakkal, pontosan 40 évvel ezelőtt járunk, 1986 tavaszán már alakul a Soul album, és Peter Gabriel és a Sledgehammer című dal MTV videoklip díjas lesz, persze nem azonnal, néhány hónappal később, plusz ezekben a hetekben kaptad felfelé a világ különböző slágerlistáin, és az Amerikai Egyesült Államokban meg sem áll a number one pozícióig. Peter Gabriel ex-Genesis tag szóló karriere zseniális. Klavoncsek Krisztián mondjuk 17 óra után jön az AC/DC.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
4: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. A következő napok időjárását inkább a záporzivatar és a csapadék jellemzi. Néha jöhet vissza a napsütés, de alapvetően még a szél is velünk marad a csapadék mellé, és a túlnyomásos levegőben dörgés, villámlás is előfordulhat. Ráadásul a hőmérsékleti értékek sem lesznek magasabbak, 12-18 foknál ebben a reggeli indulás is benne van. Először is pénteken csapadék, záporzivatar és némi szél, talán 18 fokos maximumokkal, aztán szombatra, vasárnapra mindkét napra mediterrán ciklon jön, tovább intézve az időjárás csapadékos jellegét. Pénteken és szombaton még döröghet és a villámok is jöhetnek, vasárnap viszont már nem, de a csapadék és a mediterrán ciklon megmarad. Ennek hatására a vasárnapi csúcshőmérsékletek már csak 12 és 15 fok körül alakulnak, aztán valamelyest változik és mérsékeltebb időjárás jön hétfőre, kedre, szerdára, némi kevés csapadékkal és némi széllel is még, de a 15 fokból 18 fok lesz, aztán a 18-ból 20-22 és 24-25 hét közepére. A hét elején még velünk maradhat a pici csapadék és az alacsonyabb hőmérsékleti értékek.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton május 15-éig. Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától másnap reggel 6-ig, és lezárják a Magyaródi úti vasúti átjárót ma éjszakára 20 órától másnap reggel 6-ig, valamint van egy sávlezárás a 6. kerületben a Nagymező utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van még mindig a Pesti úton, napközben is sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, útszűkület a Mester utcában, illetve lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában és a 17. kerületben a Szabadság utcában is. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, valamint forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlasics-Gyula utca kereszteződésben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton május 15-éig. Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától másnap reggel 6-ig, és lezárják a Magyaródi úti vasúti átjárót ma éjszakára 20 órától másnap reggel 6-ig, valamint van egy sávlezárás a 6. kerületben a Nagymező utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van még mindig a Pesti úton, napközben is sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, útszűkület a Mester utcában, illetve lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában és a 17. kerületben a Szabadság utcában is. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, valamint forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlasics-Gyula utca kereszteződésben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM. A következő napok időjárását inkább a záporzivatar és a csapadék jellemzi. Néha jöhet vissza a napsütés, de alapvetően még a szél is velünk marad a csapadék mellé, és a túlnyomásos levegőben dörgés villámlás is előfordulhat. Ráadásul a hőmérsékleti értékek sem lesznek

csapadékkal és némi széllel is még, de a 15 fokból 18 fok lesz, aztán a 18-ból 20-22 és 24-25 hét közepére. A hét elején még velünk maradhat a pici csapadék és az alacsonyabb hőmérséklet értékek.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, hősnek lenni mindig nehéz, és a legfontosabb mondás ezzel kapcsolatban, nem minden hős visel köpenyt. Hatalmas igazságok ezek. Még egy igazmondó 8 óra után, Bűdi Szili, aki a műsorvezető, Klavancse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Pénteki rock délután holnap a Rock FM-en velem délután 3-tól.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockplegykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

haverom, ez itt a 103.9 Rock FM, május 14-én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 135. napján. Felhívom a kedves utazóközönség figyelmét, hogy a évből még 231 nap van hátra. Névnaposaink, Bonifác, a fagyos szentek záró figurája, a legbrutálisabb. A névjelentése jótevő, ám a gazdák mégsem örülnek neki. A májusi lehűlések miatt azt mondták, hogy Szervác, Pongrác, Bonifác megharagszik, fagyot áld. Érdekesség, hogy a római Bonifác püspök a pogány templomok lebontásával vált ismerti, de a kertészek jobban félnek a hideg lehelletétől.

93.9 Rock FM, lássuk ki a ma született bárányunk, ő pedig nem más, mint Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója. 84-ben született a mai napon. Már 19 évesen elindította az oldalt, ami már a világbirodalommá nőtte ki magát. A Meta vezéreként a digitális korszak egyik legmeghatározóbb alakja lett ő. Igaz, ami igaz, az alapötletet egy kicsit ellopta azoktól, akik felbérelték, hogy tökéletesítse az ő oldalukat, de aztán szépen megcsinálta magának még jobban. Hát van ez így, évekig eltartó hosszú per volt az, amikor a jogviszonyokat rendezni kellett, aztán állítólag mindenki rohadt jól jár.

103.9 Rock FM, én hozom a földkerekség legjobb rockslágereit, és természetesen a kis híreket a nagyvilágból. A telefonszámunk 0629 9 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makoshogykáig. No, hát május 14 van, ekkor született bizony-bizony ezen a napon, 1941-ben a Deep Purple billentyű szekciójának legendája John Lord, akinek nevéhez fűződik a híres Hammond orgona hangzás. Smoke on the Water, Child in Time, miről beszélünk? A zenei világát alapvetően klasszikus zenével is ötvözte. 69-ben megírta a Concerto for Group and Orchestrát, amely mérföldkő lett a rock és a szimfonikus zene fúziójában. Szóval John Lord, ahogy hozzányúlt a Hammond orgonához, az abszolút mértékben páratlan volt, és addig nem ismert. Ahogy megszólalt a Deep Purple-ben a Hammond orgona, onnantól kezdve mindenki így akart játszani, és ilyen felfogásban akarták használni a Hammond orgonát. Rendkívül agresszív, rendkívül mélyről jövő, és rendkívül indulatokkal teli. Egy egészen csodás és a rockzenében nagyon hiányzó irányvonalat képviseltő.

1039 Rock FM. Hát Kína kérem szépen nagyon meglódult, technikai téren mindenképpen, mindenféle rekordot fel akarnak állítani, és hát az a technikai előrehaladottság, ami ott van náluk, az egészen káprázatos. Hát nem csoda, hogy ők alkották meg a világ egyik legnagyobb ember alkotta vízesését, amely az Artificial Waterfall Building Kínában található. Egy 108 méteres toronyház homlokzatán zúdul le a víz, amelyet belülről pumpálnak fel újra és újra. Hát ilyenkor felteszi az ember a kérdést, mi ez művészet? Jaj, mi ez reklám? Környezettudatosság van ebben? Szóval a viták tárgya a mai napon ez az épület, de egy biztos, rettenetesen látványos.

93.9 Rock FM. Hát gyerekek, jöjjenek az egészségpercek, az mindig nagyon fontos. Egyre nagyobb divatja van a hidegben zuhanyzásnak, egyre nagyobb divatja van a böjtöknek, mert hogy állítólag az életminőségünket változtatjuk meg vele. Böjt és a hidegben való zuhanyzás alapvetően az életösztöneinket ébreszti fel, az életben maradási ösztöneinket. Úgyhogy a Terminátor szavaival élve, böjtölj és zuhanyoz hidegben, ha élni akarsz.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez itt a Rock FM, szevasztok! No, hát tudtátok, hogy az izlandi emberek 60%-a hisz a tündérek, koboldok és az ilyen rejtőzködő lények létezésében. Elképesztő. Az útépítéseket gyakran elterelik, hogyha tündérsziklát találnak, nehogy megharagítsák a láthatatlan lakókat. És ez még mind semmi, mert a rejtett nép tisztelete olyan mélyen gyökeredzik a kultúrában, hogy még az oktatásban is külön tárgy foglalkozik velük. Milyen órád lesz, fiam? Pumukli óra! Fiam, hanyas kaptál Pumukliból? Mindjárt kapsz egy monoklit, hogyha nem készülsz Pumukliból.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Szaszhaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 06 20 99 9 10 39. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

103.9 Rock FM, gyerekek, most a most következő hír olyanoknak szól, akik ugye cégekben dolgoznak, ahol sok megbeszélés van, állandóan meetingekre kell járni, és ugye ennek tartalma nem mindig érinti a jelenlevőket, mert ugye bizonyos szegmensekről beszélnek, és lehet, hogy egész idő alatt olyan dolgokról beszélnek, amit téged nem érint, de ott kell ülned, mert hát a következő az már a tied lesz. Na mindegy, egy japán irodában, ahol túl sok volt az unalmas megbeszélés, a főnök bevezetett egy új szabályt, ha valaki 60 másodpercnél tovább beszél, megszólal egy síp, és akkor ott szépen be kell fejezned a mondandódat. Tehát 60 másodpercnél tovább nem lehet beszélni. A módszer állítólag bevált, mert a megbeszélések fele annyi ideig tartottak, az alkalmazottak pedig kreatívabbat lettek, és nem is aludtak el a megbeszélés közben. Azóta több japán startup átvette a sípoltatást, és egyre kevesebb a fölösleges beszéd.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

FM 103.9 itt Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.